0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Hungarian Web Radio Station.
4: Super DJ.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.

0: weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu. Ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! 9 is a classic.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Yeah.
1: You know what? I don't know either.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Szuper DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Szuper DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó reggelt kívánok, szép szerdát mondhatnám így is. Kellemes kis muzsikák mellett remélem velem tartozok az elkövetkező 4 órában. A első kettőben a vakkalitra igyekszek mindenkit ébren tartani és segíteni a munkaidő eltelésében. Aztán a következő kettőben pedig majd a kérésétekkel, kívánságaitokkal remélem, hogy találkozok, úgyhogy majd a szuperkali. Nyitásképpen Volkati szerelem miért most remixi ezen a játok. Jó

nagyon sürgős lenne. Ha ennyire sietnének, akkor a fék, ugye? Nagyon jó kérdés. De mit nem szabad mondani a rendőrnek, ha megállít az úton? Ne haragudja, nem érem a jogosítványomat, fogja már meg a sörömet egy pillanatra. Igen, az elég nehéz. De hát mondjuk alkoholmentes sör. Mondjuk az sem biztos, hogy nagyon jó dolog ez a kis Ádám története, ugye, hogy behajol. Tizedetesek ülnek benne az autóban, látod, hogy rendőrautó jött, és akkor bekopogsz, lehúzzák az ablakot, annyit mondasz, hogy jogosítványt forga, amit kérek. Azért azt ne próbáld ki, csak hogyha nagyon keményen tudod ezt a dolgot kezelni. De a rendőr megbízatást kap, de nézze meg, jó lesz az alakot ezen a fényképen, és kövesse mindenhova, akár az árnyék, mire a rendőr, mit csináljak, ha nem sütanak?

Válaszolok 0-70-45-95-95-ös. A mobiltelefon az 0-32-19-48-07. Ez az enyém egyébként. Na, nagyon morgással kapcsolatosan érdekes gondolatokat ébreszt bennem, és én is gyakran megkaptam ezt. Mondom, hogy ember a másik szerint túl sokat beszél, és közöl, és a másiknak ez borzasztóan nem érzi. Komfortosnak magát ebben. Vagy azért, mert nem tud rá figyelni, vagy azért, mert őt az nem érdekli. Hogy ez a másikra egyébként mennyire degradáló tud lenni, ez pontosan azért fontos, mert nagyon kevés ember van az, aki mondjuk így a kora gyerekkora óta ismeri a másokat, mondjuk akár később felnőtt vagy öregkoráig. Úgy állítanak föl véleményt, hogy közelében nincsen annak a tudásnak, ami esetlegesen ezt a dolgot indokolná. Hiszen nagyon sok ember is közöttük én is, ahol meg egyébként ezt a dolgot, hogy nagyon szívesen kommunikálok emberekkel egyébként. Csak rádió műsorban, a valós életben is nagyon szívesen beszélgetek emberek, hiszen érdekelnek az emberek, az emberi sorsok, az embereknek a különböző. Hát mondjuk úgy, hogy megfigyelni szeretem őket, az állatokkal is így van, csak ritkán beszélgetnek velünk azon a nyelven, amin mi értünk. És igen, boldogan érdekelnek az embereknek a dolgok, és én nagyon örülök, hogyha valaki ma ténylegesen is bőszókincsel rendelkezik és úgy kommunikál. Tehát nem az, aki ugyanazt a kettő szót tudja ismételni állandóan. Ugye Dobzsa Lászlóról mondták, ugye, hogy jó van. Nagyon sok ember azért beszél, mert intelligenciájának a belejárója a közlés, és ő ezzel nem rosszat akar, hanem tulajdonképpen csak közölni információt. Tehát, hogy ne bántsátok azt az embert. Tehát, ha mindenki csendes és néma lenne, akkor ez a világ nagyjából meg sem született volna, legalábbis az evolúció alapján, hiszen tulajdonképpen azért sikerült túlélni az evolúció szalán, mert a ős emberek, az előemberek, a Roma Pithecus tudott egymással kommunikálni. Ugye először csak nonverbálisan, aztán pedig ugye verbálisan. Úgyhogy nincsen az a semmi baj, hogyha van olyan hangot, aki úgy érzi, hogy azért bántják. Szerintük túl sokat beszél, ne foglalkozzon vele, nyugodtan beszéljen mindenki annyit, amennyit szeretne, akkor lesz szép ez a világ. Köszönöm!

Jó kis csúcsúban, Adán Mihalovicsnak vannak is kép, szép napot kívánok. Egy Csicsa István úrnak is, jó reggelt, annyira nekem, hogy szép reggelit neked, kedves Boriska, innen Erdélyből, Erdély Szentgyörgyből az Issa család jelen van, és örül neked, hogy vagy. Köszönjük szépen is, hogy vagytok. Remélem a lakodalom fantasztikusan jó sikerült, és kipihentétek nagyjából a fáradalmait is, ha ennek is vannak. Én viszont megyünk egy kicsit Portugália felé, én is szemelnék ezeket a beszélni.

keresztolnéknek, és kellene szépen, hogy kíván a Kerpidos műhelyből bejelentkezve az év utolsó autós rendezvény, hát azt mondja számunkra, hát azt hiszem, hogy ez elég élmény lehet az év végéig, rengeteg fantasztikus motort is látok itt, autókat is, és persze mindig műsor után szoktam megnézni, fantasztikus, gyönyörű, szépek, úgyhogy még mindig a sárga irítség lesz bennem, remélem egyszer nekem is lesz ilyen lehetőségem megnézni. Na, örülök, hogy itt vagyunk, kedves Tamás úr, és Adél érkezik itt a Rolling in the Deep-el, és mindjárt elmondom, mi a helyzet az jó kis

2019. szervusz, fokos mérünk, fantasztikusan nagyon jó az idő, frontmentesen ráadásul, úgyhogy maradhat a réteges öltözet, de azért gondolkodjunk arra, és igazából inkább késő nyárjának mondható. Napközben többfelé élénk lesz ugyan a keleti délkeleti szél, de szerdán száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk a térségben, 26 fok lesz majd a maximum nagyjából. A távolabbi kilátások nagyjából a jövő hét közepéig jó lesz az időjárás, mindenféleképpen, vagy legalábbis az átlagnál jobb időre számíthatók, kedves hallgatók. Vénasszonyok, nyara kellemes délutánokkal. Csütörtökön majd észak felől ugyan jelentkezhetnek vastagok pátyófelők az égen, melyek születik a napfényt, de csapadék ezen a napon nem várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, délután már 22-27 fokot mérhetünk majd. Pénteken a napsütésére lesz a főszerep, csak a nyugati tájak fölött lehetnek vastagok pátyófelők. Általában gyenge mérséket hoz a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk délies széllökés. Kodereggel 0-11, ma közben 23-27 fokot méretünk. Szombaton folytatódik a napos száraz idő, csak kevés pátyol felől lesz ismét felettünk az égen. A hajnali minimumok az előző naphoz hasonlóan alakulnak, időtel ismét 23-27 fokot nézhetünk. Azt hiszem, hogy az októberre fantasztikus időjárási kezdés. Úgyhogy orvos meteorológusok is jelzik, hogy nem is lesz fölöttünk időjárási gond, a hűvös hideg hajnali reggeli órákban felerősödtek a kopásos jellegű üzleti problémák, de jó, és a görcsös panaszok, bizony. A szelesebb tájakon élő körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk majd. Továbbra is érdemes figyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. Közlekedés meteorológia, szerdán mindenhol száraz utakra számíthatunk, a közlekedők csapadékat mindenféleképpen nem kell, hogy várjanak. A keleti délkeleti szelet többfelé kísérletik élénk észak-nyugaton néhol erős lökések, ez ugye csökkentette a járművek úgymond van a stabilitását. Magasak a gombák koncentráció a levegőben, és közepes a pallagfű, a livatófélék, pázsitfélék is lehelyen vannak a levegőben. Tessék ellenük védekezni, szerdán a balcséni zavartalan napos lesz az idő, délután 23-25 fokos méretünk, a vízhőmérséklet 17-es Celsius fokos mindösszesen, nagyjából erre lehet várni, számítani. Nem csak arra mondok, bőven közlekedési infókat is majd.

a 44-es frissítés szerint dolgoztak az M0-ás autón a déli szektorban, nem tudom, miért múlt időben égyek, szerintem azt még mindig zajlik. Az M1-es autópálya fele halásztelségében, tehát történik egy munkavégzés. A 15-ös kilométernél ugye megszűnt a sávzárás, de 6 kilométeres a torlódás, tehát akkor tényleg csak múlt időben nem dolgoznak, de nagy a torlódás. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán szintén dolgoznak, Inárcsi és a Lajos Püzse térségében is 1-2 kilométeren lassulás, torlódás tapasztalható, aki teheti, ezt az útvonalat kerülje az 5-ös főúton. Szakadosan torlódik a forgalom a külső sávon, az M1-es autópályán az 56-as jelű, Tatabány és a 22-es jelű Herceghalom csomópontok között, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 66-os és 64-es kilométer között, akik aszfaltoznak, egy sávon halad a forgalom és a torlódás továbbra is már 3 kilométeres. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Sontnál több szakaszon dolgoznak az útépítők, a félútpályát lezárták napközben, ott is a torlódások állandósulnak. Kecskemét határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél is új körforgalmi csomópontot építenek. M7-es autóton két új terelést építettek ki, a burkolati hibák vizsgálata az M7-es autópálya felé végig tartani fog. 5-ös és 6-os kilométer között, jelenleg a 15-ös és 16-os kilométer között a külsős leállósában lezárták, váratunk holnap délutánig. Az M7-es autópályán Budapest felé a 195-ös kilométernél TSM karbantartást miatt lezártak a külsősávot, váratunk holnap délutánig. Ezekre is figyeljetek, mint hogy magatokra, Boriszkára, Szépányokra, Kerekvilágra, Kockaskaratra, mindenkire, a közlekedésben tudjátok a szlogent, hazavárnak mindenkit, meg oda is, ahol elindult, és talán valami nagyszerű ebédre is. What a feeling szólt, az Gaudino felvételbe, itt pedig Alex Moran érkezik, egy másik Alex, ez pedig a Fever Dream című dal, hangsúlyan a mixre.

kosba tanálat mindenkinek, a harmadik kosodat a kisottónak, a kettőt már elmondtam. És ez az Egyesült Királyságban található Rothschild's Ford az Egyesült Királyságban. Bizony egy hotelből átalakított, 1800-as évek legvégén épült a közeli patakról kapta. Grinking kospaként a sör kínálatot már szinte fejből lehetett tudni. Mikor belépjük, ugyan a 14 márka, mint az előző helyen. Ott az nagyon nagy divat, úgyhogy maradtunk a San Miguelnél, a jél az úriember. Viszonylag tágas belső tér, sok asztal, a sörkedben is tévé, kertegépek, billiárd asztal. Épp az étapot böngésztem, amikor csörgött a telefon, hogy Baszpenszer mondta, a kaja elnapolva. Hát igen, de azért a sör legalább megvan. Tényleg kastélynak néz ki, nagyon gyönyörű, impozáns, és a belső tér is illeszkedik hozzá, igazi rusztikus. Úgyhogy arra jártok az Egyesült Királyságban, Hasztélódban, Chandlersfordban, látogassátok meg a Monksbrookot, és fogyasztotok ma is felelősséggel. Mindjárt jön a Boriszkó, természetesen addig még zenélünk egy All By Myself, Father is alone. Csak itt a Super DJ-ben állok zenélni.

akkor kérdez szépen, szeptember 30-a kosokkal az élem. Kedves kos, nem kell minden gondolatot azonnal megosztani, még akkor sem, ha valaki kíváncsi a fagad. Pénzügyi vagy bizalmas ügyekben is érdemes körültekintetnek lenned, csak annak, hogy hozzáférést az információkhoz, akiben valóban megbízol. Bikák, egy fontos kapcsolat került ma figyelmet középpontjába. Nem biztos, hogy azonnal választ kell adnod minden kérdésre. Ha új ismeretség bontakozik ki, engedd, hogy lassan rétegről rétegre ismerjétek meg egymást. Ikileg, a hétköznapi ügyekben is sokat számíthat ma a diszkréció. A kommunikációt határozottabb és mélyebb lehet a megszokott, mert ezért egyértelmű mondatoddal is nagyobb hatást fogsz gyakorolni másokra, digitális ügyeidet is érdemes átnézni. Rákok, ma könnyen kialakul a körülötted egy kis titokzatosság, ami kifejezetten vonzó lehet mások rá számára. A szerelemben most izgalmasabb lehet a lassú közeledés, régi érzések, egy korábbi kapcsolat emléke is előkerülhetnek. Oroszlán, családi vagy otthoni ügyekben kerülhet elő olyan téma, amelyről eddig keveset beszéltetek, a bizalom könnyebben épül, ha hagysz időt a másiknak is. Szűz, szavaid ma jobban erősebben hatatnak, hogy gondolnád, egy jól időzített kérdés többet érhet magyarázat, mert előbb győződj meg róla, hogy valóban igaz, amit hallottál. Mérleged? Pénzügyi kérdésekben és személyes értékeidben kapcsolatos most komolyabbá válhat a gondolkodásod. Egy beszélgetés során az is kikerülhet, hogy valaki többet szeretné tudni rólad, mint amennyit egyelőre megosztanás. Skorpió! A mai nap különösen erős kommunikációs időszak kezdetét hozhatja elő. Érdemes tudatosabban bánod azzal, hogy mit osztasz meg magadról online. Nyilasok! Ma jobban esett visszavonulni az ajtón, átgondolni, mi az, amit valóban szeretnél megosztani másokkal, nem kötelező válaszolnod. Bakmin Boriszka, baráti körödben vagy egy közösségben ma pontosabban vállalt, hogy kiben bízhatsz. Igazán online közösségi felületeiden is érdemes átnézni a láthatóság és adatvédelmi beállítóságokat. Érdekel. Vízöntő, munkai kommunikációban most minden kimondott szó számíthat, különösen akkor, ha nincs minden részlet a kezedben, bizalmas dokumentumokat, jelszavakat ne hagyj meg semmiképpen. Végül de nem utolsó sorban a halak horoszkópja, ez a könnyen dolgok mélyére látása, kapcsolatos utazással, tanulással, hivatalos ügyekkel kapcsolatos adatokat is kezel körültekintően, vigyázz ezekkel az infókkal. Mindenkinek csak a jó fog teljesülni, többivel pedig tényleg csak óvatosan, déltől kívánságműsor, itt a Kings of Queen, Abba Max zenél nektek.

Kérdez szépen, egy kutya betörőt úgy köszöntötte, mintha a saját gardja lenne. Ilyen az érdekes, hiszen külföld utazott San Diego otthonával egy fiatal pár, akik a lakásukban elhelyezett kameráin és azokhoz kapcsolt applikáció keresztül nézte élőben, hogyan tör be otthonukba egy férfi. A betalokodó először átugrott a kerítés, majd egy létrát cipelt a résnyen nyitott emeleti ablakhoz, amelyen keresztül végül bemászott a házba. Az igazi meglepetés azonban csak az kibetően várt a kutya tulajdonosra. A férfi ugyanis nem vad kutatásba kezdett az értékek után, hanem levette a pólóját, kiszolgálta magát a hűtőben egy joghurttal, falatodás közben pedig egyszerűen lefeküdt a nappali közepén a földre. Ha pedig mindez még nem lett volna elég, a család kutyája olyat, hogy minimum megugatta volna, de hát megkergette volna lelkes parcsolálással, cipelte a betörő szájában a játékát, hátra bele is foglalkozik egy kicsit. A tulajdonosok értesítették a rendőrséget, akik kimentek a házhoz, be is jutottak, de a kutya bennük is elsősorban leültséges játszópart, és nem, hát a kutya valószínűleg nem volt arra tanítva, hogy rosszat lásson az emberekbe, persze nem, például azért mondjuk elgondolkodható, hogy a betörő hogy tudott így bejutni, és mitől lett ennyire pofátlan, nem? Kemény!

Gente, e a mim?

Elnézést kérek, egy picit kézzet, hogy egy anomália, nem tudom mi történt, de eltűnt minden, és nem is tudtam kikapcsolni. De szépen, hogy kívánok minden, most érkezőnek, most már veletek vagyok, remélem minden rendben van.

Szóval azt látom, hogy nálam semmilyenféle hibát nem jelöl. Úgyhogy nem tudom, milyen lehetett, de elhallgatott a rádió itt egy ideig, és nem szólt kifelé. Nem tudom, mi történted, én nem jelez hibát. De köszönöm szépen, hogy jeleztétek, remélem, hogy nincs nagy gond.

0: van.
1: Csak zene. Felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk. Kattanj ránk.

Úgyhogy Papacito, van nyitom a sort, annyit a kérés, a legelső kérés, és kívánság, innentek ez a tényleg akkor szuper DJ kívánság műsor, mindenkinek remélem, hogy velem tartatok, és bízok benne mindenkinek, jönnek a kérések, kívánság, napogatok vissza magatokat, kérjetek kívánságot.

és kívánság. Adi szeretné Anicának, albetűs az albetűsnek mondhatnám. Így is jön a Bozlaming Lava Maxot, halljátok itt a Super DJ Rádióban. Én pedig már is küldöm a felvételt, csak itt a Super DJ Rádióban. Anicának.

0: hogy világon szól a felvétel, és a Istvánon azt mondja, kérésére Kovaszki, és persze meg a Vega zenekar. Egészen most a Kovaszki meg a Vega énekel nektek erről a dallal kapcsolatosan. Egy jó kis dalt az új párnak a boldogságokra, és kérjük a Jóistent, hogy örömből, boldogságból soha kéne fogjanak, ha lehet ezzel a dallal, ezt lehetjük ezt megspékelni.
1: Tudom, hogy csak erősnek
0: akar. Tényleg sok boldogságot az ifjú párnak természetesen szól a felvétel, Kovaszki meg a Vega, és persze a dal, ez az egy világon át.

hogy világos volt a felvétét, pedig aztán a folytatásban a Nácsori Brunnerrel Budapest felett mindenki száraz a Budapest szánszívod, annak egy erős Piggy Boy felvételre jöjjön, kérés kívánságra, Ali Bálint úr valónak sok szeretettel.

mondom természetesen, most is úr kérése, kívánság, én aztán, hogy James Hype a Ludicsi megoldásával szóljon, és a nagyszerű felvétel mindenféleképpen a Sydney számszomas dologban döfezzel, ezt kérem szépen, így lett a szám. Hajnal, Miss Elmdor Riverside.

egy óra műsoridőben nyugodtan tessék kívánni, van még idő és hely is természetesen erre. Szabó István Pistolaus kérésén játszanám. Benne is a Depeche Mode közös felvételt éltem. Benne újra alkalmazott is éltem ez a Spelzonet Jesus. Vagy köszönhet ezt értem, hogy kíván mindenkinek, neked is kedves Szabó István, hogy jön a felvétel. Egy kicsit másképpen ez a Spelzonet Jesus.

Na már itt többenek is vagyok, kérdés kívánság, vagy Alklaszin érkezik, Antoin Kámerának kicsit házas körül. De jók ezek a zenék, és a gyerekek köszönöm szépen, nyugodtan tessék kívánni egészen 14 óráig. Jön a dal, ez az I Wanna Give You.

csak ennek egy abba felvétel. Érkezik egy picikét remixhez, annyi van. Itt a Mamma Mia-ból is belekeveredett egy két dolog. Úgyhogy Twin One-ban szól a felvétel, a Super Trooper. Természetesen az abbát halljátok.

Insiders Lesz nevű kedves hallgatom, még egy Don Diablo szeretne kérdeni. Kedves Insiders, jön a felvétel, majdnem, hogy outsidingon, hogyha szabad fogalmazni, de a Don adja magát, hiszen ez a Got to Love, és ez Don Diablo felvétele, csak itt a Super DJ Rádióban legyen ez az utolsó előtti.

És akkor az előadóban én szeretnék nagyon, hogy visszláttam megköszönni a kedves figyelmeteketnek, hogy velem tartottatok. Remélem, így lesz ez majd legközelebb, és nem tudom, mikor igyekszek majd jönni. Who is fancy van a goodbye-jal? Még egyszer köszönöm, hogy kértetek meg, hogy itt voltatok, és hogy hallgatotok. Ez volt a Moriszkás nagyjából 4 órás műsor. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket, hallgassátok a Super DJ Rádiót minden időben. Sziasztok!

Listen! Do it with me!

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Station that plays the most music.
4: It's all about the music.
5: What's going on, people? This is...

0: Szegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
0: Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

Hát akkor kellemes szép délutánt kívánok mindenkinek. Kések a hölgyeknek, puszi a lányoknak és egy hatalmas pacsi az uraknak. Ez itt a Super DJ. Szeptember 30-a. 7 óra múlt 4 perccel. Én pedig Kőszegi Gabi vagyok. Úgy döntöttem, hogy egy kicsit leváltom az autó DJ-t. És szeretnélek titeket meginvitálni egy délutáni trenz utazásra. Egészen 1997-től 2004-ig.

Természetesen van egy Viber számunk is, ami nem emel díjas. Ez pedig nem más, mint a 3670459595. Ha van kedvetek üzenni, vagy nekem írogatni, megtehetitek bátran. Szívesen várom az üziket. És csak annyit mondanék, hogy akkor mindenkinek jó szórakozást kívánok. Főleg az elektronikus zene rajongóinak.

és örömmel látom, hogy a szemfüles Super DJ Rádió hallgatók most már írnak a Viberen is. Hiszen sokak számára szerintem észrevehető, hogy az autó DJ le lett váltva. És igen, élő műsor van ismét.

hogy Rumi Gyurink mondja. Hiszen ez az Ethel Halló hírső műsor megint Boriska után de király fel a BPM-mel. Szarvas jelen. Szia Gyurikám, sziasztok szarvasiak! És ami pedig a mi virtuális színpadunkat illeti, 11 óra, 11 perc elmúlt 7 óra. Itt volt velünk kezdetve Side News X, vagy Rank One. És ez van nem más, mint Chick Hay, negyenesen 2000-ből. Az Autumn Tactics.

legkésőbb folytatásba pedig már nem más, mint az egyik kedvenc filmnek az egyik filmbetétje. A Need to Feel Loved és a Reflect 2004-ből. A film pedig nem más, az elektronikus zene rajongóinak az egyik, hát úgymond csúcs modellje. Nesze neked Pittong. Érdemes megnézni. Hiszen ez a nagyszerű felvétel is felcsendül.

és kedves szuperek, a folytatásba egy kis utazás vissza 2001-be. A formáció nem más, mint a Coast to Coast. A track címe pedig a Home. Egy igazi kedvenc, egy időtlen trance, ami ma is ugyanúgy szól, mint akkoriban.

közöverik szemem a Viberen. Üdvözölném Loves Károly Józsefunkat is, azaz Karesszunkat. Tiszteletem Kőszegi Gábor úr, micsoda kellemes meglepi. Szép estét és jó adást kívánunk. Szia Karesz, üdvözöllek, örülök, hogy itt vagy eme időben is. Valamint köszönteném Győri Zoltánunkat is, aki telefont ragadott és írt nekem a 3670459595-re. Még pedig az, hogy szép estét és jó munkát is szerda este. Akik megpihennek, azoknak meg jó pihenést. Kedves Zolikám, ámen. Ugyanezt gondolom én is. És örülök, hogy itt vagy.

Valamint üdvözölném Stefánunkat is, egyenesen Skotlandiából, aki annyit ért csumig a beszűd minden szuper hallgatónak. Ez minden csak nem éjjeli bagoly, főleg is Skóciában. Szia Stefán! Ritka, de ilyen időben is fellelhető vagyok. Egy évben egyszer vagy kétszer. És persze örülök, hogy itt vagy.

és a folytatásban pedig nem más, mint egy klasszikus, késő 90-es évekbeli trendszám. Mondhatni azt, hogy trend himnus. Az úriember pedig nem más, mint Ingo Kunzi. Művész nevén Ayla. Az Ayla. 1999.

Szerem ismét a Viberen. Köszönteném Erdélyt, Erdő Szentgyörgyöt. Szuper DJ-s törzs hallgatunk, Kisa Isti és kedves családja is itt van velünk. Szép estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, az Isa család jelen és örül neked. Szuper, hogy vagy és hogy újra hallatunk itt a Szuperen, egy igazi meglepi ez. Szia Istikém, örülök, hogy itt vagytok ti is.

És kedves szuperek, engedjétek meg, hogy visszarepítselek titeket 2000-be. A Lost Witness album az egyik trance klasszikusával, a Seven Colors-szal. Egy gyönyörű Angelic mixben. Egy igazi eufórikus dallam, ami azonnal visszarepít téged az ezerforduló trance aranykorába. Úgyhogy mindenkit annyit mondok, hogy mindenkinek, főleg a trance rajongóknak, hogy tekerjük fel a hangerőt.

folytatása pedig vissza 1999-be. Egy igazi trance klasszikus ismét, Kamaya Painters és az Endless Wave. Egy igazi lendületes és gyönyörűen dallamos, késő 90-es évekbeli trance. Köszönöm a Viberen, üdvözöl én Putyár Lajosunkat is. Hát mivel nincs a szuper rendelőben a doktor úr, akkor kénytelen vagyok hazamenni a korai járattal. Szép estét, Gábor úr, hadd zakatoljon a hú-hú. Szia Lajosom, örülök, hogy itt vagy.

2 óra 33-kor pedig engedjétek meg, hogy visszarepítselek titeket 2004-be. Formáció pedig nem más, mint a Blue Amazon. És ez a The Other Love. Egy igazi gyönyörű szelet a progresszív dance világából. Hangulatos dallamokkal. És persze az összetéveszhetetlen 2000-es évek elejé hangzással.

Erre a trackre pedig annyit mondanék, hogy vissza a 2000-es évekbe ismét. A formáció pedig az 8 Force és a Join Me. Egy igazi ezredfordulós tenszláger. Ezek azok az igazi táncparketre termettek. És ha bárki emlékszik még a trancenek az aranykorára, akkor az pontosan tudja, hogy hova viszi ez a szám. Nem emlékszem még, amikor kazettán játszottam.

Ebben a pillanatban pedig a virtuális színpadunkon 2002-ben járunk. És elhoztam hozzátok Space Lovers-től a Space Lover-t egy Tilma Nubmerban remixben. Egy igazi lendületes, futurisztikus, tipikus 2000-es évek elejé klub hangulattal.

19 óra 45 perckor vissza 1999-be egy gyönyörű progresszív trance klasszikus Lustral és az Every Time.

műsor ide előtt, így 10 perccel. Visszamegyünk 1997-be, a korszak egyik meghatározó hangzásával, a BT-vel és a Fleming June-nal, aki remixelte pedig nem más, mint Chicane.

kezdődik a Viperen. Üdvözölném Hábencius Ádámot is, aki azt kérdezi, szia, mi a véleményed a jövő évi Budapest parádéról? Először is üdvözöllek, Ádám!

utolsó előtti számként visszarepülünk 1999-be, a korszak egyik meghatározó himnuszával, a Binary Finery-vel, az eredeti 1998-as verzióval, viszont ez 99-ben remixelve Casey által.

hangosan rám. Kérdésedre a válasz. Én azt gondolom, hogy több mint 20 év után ideje tényleg, hogy visszatérjen az igazi utcabál feeling ott Budapesten az Andrássyn. És hogy újra megtöltsék a kamionok az Andrássy utcát nagyszerű magyar DJ-kkel az igazi régmúlttal.

És végül, de nem utolsó sorban, zárásként 2004-ből egy igazi Armin klasszikus, a Burn With Desire, igazi érzelmes szárnyaló, az igazi összetéveszedetlen 2000-es évek elejé trance energia, azok a pillanatok, amikor a kezek a levegőbe voltak. Én ezzel a tekkel szeretnék búcsúzni. Az elmúlt egy órában szerint nyomogam Kőszegig, amit hallottátok. Legközelebb velem pedig pénteken lehet találkozni majd itt az éterben. Este 10-től DJ Simon után. Melóban lévőknek kitartást. Akik pedig itt maradnak az autó DJ-vel, további jó szórakozást kívánok. Sziasztok!

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
1: Ma Baker is the FBI's most wanted woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok! Tomi! Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi! És csűröm, csavarom, változó időben ébresztem!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Szuper hallgatóknak szuper zene.
1: Super DJ Rádió.
3: Szuper hallgatóknak szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.